0: te vas más.
1: Kedves érdeim és uraim, szép estet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.